Nem Nem Nem Julli Nem Julli Doy na ab serigne djel julli yow ta am ab serigne am yari pay yure jeri Nem xol ba tew ni ngay zikkar Julli de Selma